utolsó vasárnap, kedvesem gyere. Hap is lesz koporsó, ravatol.